Party Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Countryt. FM 105.1.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: Rádi. Andrit.
1: FM 101.
2: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatt intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként. Erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Azar péntek reggel 6 óra múlt 4 perccel május 22-én. Itt a vége, vagyis hát majdnem erre várunk, mióta megnyomjuk. Köszöntjük a névnaposokat és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne, ahogy szoktuk. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: felé borul be. Jelenleg azt írják, hogy este felé sem borul be, és azt mutatják, hogy végig derült lesz fölöttünk az ég, úgyhogy szívhatjuk majd magunkba a jó sok finom D-vitamint, 25 fok maximummal, így van, a szél pedig ezúttal nem lesz jelentős, hogyha minden igaz és jól megy. Aztán növekszik a pollen terhelés, eddig csökkent, most a melegedés hatására fokozatosan emelkedik majd a legnagyobb örömömre, és már most a fenyő és pázsitfű félék pollen koncentrációja jellemzően közepes, magas tartományban alakul, illetve a kültéri allergén gombák spóra számára is oda kell figyelni, hiszen azok is alacsony, közepes tartományban alakulnak, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, én is két pofára zabálom az allergia bogyót. Aztán az orvos meteorológia azt mutatja, hogy a fokozódó melegedés határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek, úgyhogy erre is érdemes azért oda-oda figyelni, de egyébként pedig egy kellemes nyárias napunk lesz, úgyhogy nyilvánvalóan nyári öltözék, a divat tippünk napszemüveggel. No, így készüljön tehát. Kezdjük meg a világgal való ismerkedésünket. Egyetlen egy hírt hoztam. Madárdalt hallgathatunk a kórház kertjében. A Tolnavár megyei Balassa János Kórház és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportja minden évben közösen rendezi meg a népszerű Füllemüllék és Rigók éjszakája szekszárdi eseményét, amelyre idén május 22-én, tehát ma kerül sor. A részletekről dr. Kis Ernő kardiológus főorvost és szervezőt kérdeztük, hallgassuk.
1: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületünknek több évtizedes hagyománya, hogy az úgynevezett jeles napokat megünnepli az ország szerte. Ide tartozik a madarak és a fák napja tavasszal, vagy ősszel a Nemzetközi Madár Megfigyelő Nap, és jó pár éve ebbe a sorozatba kapcsolódott be az úgynevezett Fülemülék éjszakája. Ez arról szól, hogy a legszebb hangú énekes madarunknak, a fülemülének a megfigyelése, ami általában esti órákban szokott énekelni, csattogó hangján, a magyar csalogánynak is hívták a madarat. És ez itt Szekszárdon is megfigyelhető, bokrosokban él, sűrű hajnövényzet közepette. A város egyik legnagyobb összefüggő zöld területe a kórházi park, amelyet ugyan az utóbbi években már jelentősen átalakítottak, és bokor írtásoknak is sajnos áldozatul esett, így a fülemüle az utóbbi években már nem fészkel ebbe a kórházparkba. De ugyanakkor van sok egyéb madár, főleg rigófélék, az utóbbi időben elszaporodtak az őrös galambok, pintyek és kisebb, nagyobb énekes madara. Így aztán a szekszárdi rendezvénynek a címét is már tavaly óta átalakítottuk Fülemülék és Rigók éjszakájára, és az idei évben ez ehét pénteken lesz, a kórházi kultúrterembe kezdünk két előadással, az év madaráról, ami az idejében az énekes rigó, és az év hüllőjéről lesz előadás, egy-egy 10 percben, negyed órával, és ezt követően a kórház parkban egy ilyen vezetett sétát tartunk az érdeklődő fiataloknak, idősebbeknek, amelynek során madár megfigyelés lesz, távcsövezés, madárhang hallgatás, és kifeszítünk egy-két madár befogó hálót, és a szerencsénk azzal tudunk fogni énekes madaratokat, meg is gyűrűzzük. Szintén a kórház parkban már évek kezelőtt kihelyeztünk 15 madárodút, amelyet több-kevesebb sikerrel elfoglalnak az énekes madarak, és azokat is ilyenkor le szoktuk ellenőrizni. Pénteki program délután 5 órakor kezdődik, és körülbelül 7 óráig fog tartani. Akit érdekel a természet és a madarak, szívesen látunk minden érdeklődőt.
0: Köszönjük szépen dr. Kis Ernőnek. Mindig irigylem azokat, akik meg tudják különböztetni a madarak csipogását. Hát majd lesz ma erre lehetőség, tehát a kórház udvarán vagy kertjében, úgyhogy ajánlom figyelmébe ezt a programot. Na meg azt is, hogy zenélünk, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk a reggel. Tartson velünk!
2: Rádió.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Júliának, Ritának, Emilnek, Renátának, Ugronnak és Románnak. No, lássuk akkor, hogy hogy is állunk ezekkel a nevekkel. A Júlia, a Julius férfi név női párja, amely latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség nevéből származik, jelentése bizony, talán Jupiter istennek szentelt, vagy pedig lenne a ragyogó. A Rita, a Margit név olasz Margherita alakjának az önállósult becézője, amelynek jelentése gyöngy. Az Emil latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő, a Renata latin név, a Renatus férfi név női párja, jelentése újjászületett, az Ugron egy szláv magyar eredetű név, jelentése magyar. A román latin eredetű név, a Romanus név rövidüléséből származik, jelentése római férfi, vagy pedig lett latin. Na hát sok-sok boldogságot akkor nekik, zenélünk névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk az ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk.
1: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:32-kor ez az Antri Tracker, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 22-e szülöttei. Például Sir Arthur Conan Doyle, brit orvos, író, Sherlock Holmes, megvan? Biztos, hogy megvan. Aztán Karcag Ferenc Jászai Maridias magyar színész ünnepe lehet ma, ahogy a Morrissey angol énekes szövegíró, a brit és amerikai indie zene egyik meghatározó kultikus figurája, vagy Naomi Campbell, angol modell, szintén ma ünnepelhet, illetve még Szolnoki Péter magyar zenész, énekes, hát ön is hallja itt nálunk ugye a Bon-Bon dalokat, na hát azt Szolnoki Péter énekli. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékjelent. Aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Rádió Antrit. Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

0: Pazar, péntek reggel 6:42-kor, május 22-én ez az Antrics reggel, és csapjuk fel a kalendáriumunkat, ahogyan ígértem, mert hogy 571 évvel ezelőtt Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja. Aztán menjünk egy picit tovább. 1867-ben Kossuth Lajos híres nyílt levelében, a Kasszandra levelében tiltakozik a kiegyezés ellen. Aztán 147 évvel ezelőtt, 1879. május 22-én Ferenc József jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. Aztán még egy kicsit tovább megyünk, mert hogy egy pillanat, azt mondja, hogy a Videóton legyőzte a Real Madrid csapatát 41 évvel ezelőtt. A 84-85-ös UEFA kupa döntő visszavágóján Maier Lajos góljával 1-0-ra nyert a Videóton. Igaz, ezzel nem ment sokra a Vidi, mert hogy az első mérkőzést a Real Madrid nyerte 3-0-ra Fehérváron, de hát akkor is. Na, a döntőben azért legyőzni a Real Madridot az mindig jó. 93-ban pedig a hat kötelezettség elleni konferencia zajlott Budapesten. Az előadók között volt például Jancsó Miklós, Kondrát György, Darvas Iván, Bródi János, Merza József szintén. Ez is fontos még a mai naphoz. Ahogyan az, hogy ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja, illetve az európai elhízás elleni nap. Erről majd beszélünk 8 és 9 óra között, mármint hogy mennyire vagyunk elhízva, vagy mennyire sem vagyunk elhízva, de most zenélünk, aztán pedig a horoszkóppal folytatjuk, tartsa velünk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 9 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Furcsán hangzik, de ma az ikrek tényleg boldogan veti bele magát a munkájába, mert nem csak sok az, amit el kell végeznie, de élvezi is, amit csinál, és boldoggá teszik a jó eredmények. Akár még önkéntesként is dolgozhat, de ha pénzért teszi, amit tesz, az is a javára válik. A rák ma tényleg boldog és szerencsés, és ez az állapota még el is tart egy darabig. A szerelemben és az üzleti életben is sikeres lehet, és még a külfölddel is szerencséje lehet. Jó, ha mostanában indul el egy utazásra, akkor biztos lehet benne, hogy az nagyon jól fog sikerülni. Az oroszlán csak akkor engedje, hogy az érzései a hatalmába kerítsék, és eluralkodjanak felette, ha azok alapvetően pozitív és jó érzések, mert könnyen lehet, hogy dühbe kerül. Persze van, amikor ez is kétségtelenül hasznos lehet, azt nem engedheti meg, hogy megfosszák a jogaitól, vagy kiforgassák a javaiból. A szűz eddig talán tartózkodó vagy egyenesen félénk volt, ám most megváltozhat ez a hozzáállása. Ha régóta érez már plátói szerelmet valaki iránt, ne habozzon, végre ki is mondani az érzelmeit. Amit kimutat, azt kétszeresen kaphatja vissza. Hát akkor miért is titkolná tovább? A múlt különös jelentőséget kaphat, de a mérlegnek muszáj a jelenre, illetve a jövőre koncentrálnia. Egy nosztalgikus emlékként felbukkanó emberben sem szabad többet látnia, mint amit az jelent. Nosztalgikus emléket? Ha nem kaphat más formában új lehetőséget az életében, akkor az igazából nem is számít. A pénzügyekkel, valószínűleg a közös pénzügyekkel kapcsolatban érheti ma kisebb fajta megrendülés a Skorpiót. Egy biztos, ma sem tőzsdéznie, sem hitelt felvennie, sem szerencsejátékot folytatnia nem érdemes, de még a közös költségekkel is meggyűlhet a baja. Így készüljön, a nyilassal folytatjuk, csak előtte még zenélünk gyorsan, mindjárt mondhatom, és Luis Capaldi-val.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!
2: I feel by the wayside, like everyone else.

0: 4 perc múlva lesz, vagy 3 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy nagyon gyorsan folytassuk a horoszkópot. A szavak, a beszélgetés, a kommunikáció egyre nagyobb szerepet kap a nyilas életében, ezért aztán fontos is lenne fejlesztenie azokat. A mai napon is egy nagyon fontos megbeszélésre kerülhet sor a főnökével, vagy a hatóság emberével. A baknak jókedvűen indul a napja, talán azért is, mert már előre érzi, hogy a szerencse rámosolyog ma. Az emberi kapcsolatait érdemes továbbra is ápolni, mert ha ön még nem is tudja, hogy honnan jön ez a szerencse, más már tisztában van a lehetőségekkel. Egy barátja, akinek oly sokat segített a múltban, most a vízöntőnek lehet a segítségére. Ne habozzon hát, kérjen, és az illető adni is fog, nem csak anyagiakban, hanem a hosszú távú terveit, például munka és karrier törekvéseit illetően is. A halak mosolya ma sokakat meggyógyíthat, akkor is, ha nem hivatásos bohóc doktor, tehet valamit embertársai lelki egészsége érdekében. Egy jó helyen elejtett jó szó, kedves mosoly sokak napját bearanyozhatja ma. A kos általában szereti megváltani a világot, de vannak olyan napok, amikor jobb, ha csak csendesen meghúzódik a háttérben. A mai nap éppen ilyen lehet. Noha sok a baj a munkahelyén, és van is módszere az orvoslására, mégsem vevők a kollégái arra, amit mond. A bika egy régóta húzódó ügyére a gyors megoldást találhat, bár egy kissé erőltetnie kell a dolgot. A gyorsaság anyagi előnyökkel is járhat, ami szintén arra inspirálja, hogy minél előbb pontot tegyen a dolog végére. Azonban mindig tartson a mértéket, és ne feszítse túl azt a bizonyos úrt. Na hát így készüljön akkor már a jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai, még egyszer utoljára a héten, arról érdeklődünk, hogy ha létrehozhatnának egy minisztériumot, mert hogy most ugye eznek van divatja, akkor mégis mi lenne az? Kis gondolatkísérlet, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője. Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt alapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Bazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, május 22-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsor elemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arra keresünk a választ, hogyha létrehozhatnának egy minisztériumot, akkor mégis mi lenne az? Kis gondolatkísérlet, mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 11 perccel, május 22-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét, vagy pedig len próbál válaszolni feltett kérdéseinkre. Ma azt tettük fel nekik, hogy ha létrehozhatnának egy minisztériumot, csak úgy a semmiből, akkor mégis mi lenne az, mert hát most valljuk be.
1: Hát most ennek van ideje.
0: Divatja van.
1: Most. Nem divatja, ideje. Divat. Az azért túlzás. 16
0: minisztériumot létrehoztak itt, az létrehozott az új kormány.
1: Régen mennyi volt?
0: Kevesebb.
1: Kevesebb volt?
0: Kevesebb. Na nem, nem az a lényeg,
1: ja, jó,
0: hanem
1: jó.
0: Hogy a napi ötös tagjai vajon milyen minisztériumot hoznának létre. Kezdjük Zolival. Zolival nem kezdtünk még a héten.
1: Zoli szeret súlyzós edzéseket végezni és gyalogtúrázni a Balaton körül.
0: Azt tudjuk. Na, hallgassuk.
2: Ráír még minisztériumot hoznék létre, ahol minden döntést meghozni még ráír. De ha kicsit komolyabbra akarom venni, akkor azt tudnám mondani, hogy jól van ez így.
0: Jól van ez így, minisztérium.
1: Ja, jól van ez így. Ú, de jó. Nagyon tetszik. Na? Ráér az mindenképpen. A jól van ez így. És akkor így mennek a javaslatok, meg a beadványok. Jó, lenne egy pecsét, ami rá van írva, hogy jól van ez így, és akkor rányomják a pecsétet, hogy jól van ez
0: de
1: így.
0: De ahhoz mondjuk az a helyzet, hogy ahhoz még ember se kell, nem csak egy gép.
1: Akár. Igen, egy robot.
0: És mondjuk akkor... lehet, hogy egyébként hasonlóan működtek a minisztériumok.
1: Ki tudja. Ki tudja.
0: No. Belebonyolódnánk. Menjünk tovább Gyurival.
1: Gyuri az az ember, aki szülinapjára fasírtot kér.
0: Így van, ami fasírtos emberünk, hallgassuk.
3: Ami most nagyon megy, és amire szükség lenne egy minisztériumra szerintem, az a társadalomban egyre inkább eluralkodó bizonyos ügyekért, hirtelen bizonyos ügyekért történő nyávogás, a hirtelen a sajtószabadságért nyávogás, azért nyávogás, hogy most akkor itt majd vagyonok lesznek visszaszerezve. Szükség lenne egy nyávogás ügyi minisztériumra, akik szabályozzák és kezelik azt,

0: Például.
1: Igen.
0: Például egy ilyesfajta nyávogás ellenes minisztérium. Köszönjük Gyurinak is, meg Zorinak is. Van egy ráér, ráérünk.
1: Meg a nyávogók.
0: Meg egy nyávogó. Így van. Na, hát majd Borival folytatjuk. Csak előtt a zenélünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 7.22-kor, május 22-én pénteken, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy ha bármilyen minisztériumot létrehozhatnának, akkor mégis mi lenne az? Ugye volt itt...
1: Jól van ez így.
0: Jól van ez így, hát, illetve nyávogás ügyi minisztérium. Most folytassuk Borival.
1: Bori amellett, hogy tanít, maga is tanul, hisz így lesz mindig napra kész és hiteles.
0: No, akkor hallgassuk.
2: Ha egy minisztériumot lehetne létrehozni, akkor az Éljünk Egészségesen minisztériumot választana lehetséges. Jelenleg nekem fontos része az életemnek az edzés, az, hogy minden nap valamilyen mozgást végezzek, illetve tegyek az egészségemért, és szerintem ebben nagyon sok ember részt is vesz, ahogy így látom a fiatalokat is, idősebbeket is, tehát látogatják ők is az edzőtermeket. Lehetséges, hogy nekik is kéne egy minisztérium, hogy a jogainkat képviselje valaki, és jobban és többet próbáljunk tenni azért, hogy mások is tegyék ezt és használják, és lehet, hogy kevesebb beteg ember lenne itt az országban is, és kevesebb gyógyszerre lenne szükség.
0: Na hát, Bori komolyan vette a kérdésünket.
1: De szerintem az egészségügyi minisztériumnak alapvetően van egy ilyesfajta feladata, vagy iránymutatásának kell lennie,
0: ugye nem? Volt ez az Aktív Magyarország.
1: Igen, ura. Igen, tehát azért ez nem egy veszett fejsze szerintem.
0: Nem. Meg hát figyelj, az iskolákban is bevezették a kötelező testnevelést, ami pont a visszájára sült el, de hát
1: jó,
0: ez már csak
1: jó,
0: ilyen.
1: De tehát azért prevenció azért van, kommunikáció van róla, tehát ezt nem mondanánk, hogy nincs erről szó, előfordul, meg lehet, most kiderül, hogy a mostaninál majd mi lesz.
0: Hogy Borinál mondjuk fontosabb szerepet kapna ez a mindennapi testmozgás, mint ami egyébként.
1: Igen. Nem?
0: Te erre gondolhatok. Köszönjük Borinak is, ő komolyan válaszolt a kérdésünkre, ketten vannak, még folytatjuk majd, előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: Rádió Antrit.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Fél nyolc is elmúlt már 2 perccel, május 22-én pénteken, ez az Antrit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hogy a hárman már megosztották velünk, hogyha bármilyen minisztériumot létrehozhatnának, akkor vajon mi lenne az? Volt itt 2 poénosan, meg egy komoly.
2: Egy komolyabb is, így van.
1: Így van, folytassuk Majával.
2: Maja, ha lehetne, és lenne rá lehetősége, rákász hajóra menne rákot fogni.
1: Azt a mindenségét. Na, hallgassuk.
3: Nem új minisztériumba gondolkodnék, én nem is foglalkozok igazából őszintén a politikával, de hogyha itt valaki azt kérdezné, hogy mi az, amire szerintem itt nagy szükség lenne, és hogy foglalkozni kéne vele, és hogy nem biztos, hogy ez itt az embereknek eszébe jut, vagy nem tudom mi, mindig is túlsúlyos voltam, és egészen addig ezekhez a dolgokhoz nem is nagyon értettem, amíg felnőttként, már tényleg felnőttként, ilyen 24-25 évesen, ki nem derült, hogy én évek óta cukorbeteg vagyok. Én azt gondolom, hogy a túlsúly is, a cukorbetegség is, a túlevés is, és az ehhez kapcsolódó, az ételhez kapcsolódó butaság is borzasztó nagy itt Magyarországon, és én az egészségügyi minisztériumhoz kapcsolódnék egy olyan teljes reformmal, ahol nem az az egészség tudatosság, hogy nem tudom, az óvodába gyümölcsöt viszünk, meg az iskolába a kajásdobozba, a TikTokon megmutatjuk az anyukáknak, hogy egyre kezdve rakjál már uborkát, mert az meg paprikát, mert az jól néz ki, hanem hogy igenis megtanítani az embereknek, hogy a tésztán, meg a kenyéren, meg a krumplin kívül létezik egyébként köretként bulgur, köres, párolt zöldség.
1: És így tovább.
2: Hát akkor ilyen egészségtudatos.
1: Egészségreformot, igen.
2: Egészségtudatos, mert itt a tudatosságon lenne a hangsúly.
1: Egészségreform minisztérium. Egészséges táplálkozás reform
2: minisztérium. Az, hogy már sok. Az egészséges táplálkozásért felelős minisztérium.
1: Aszta, ez az, Vali.
2: Na. Akkor legyen ez. Jó.
1: Na.
2: Jaj. Ez jó. De figyelj, javasolhatjuk, lehet, hogy beveszik, nem?
1: Mi nem javasolhatunk semmit. Hát, mi közünk van nekünk a minisztériumokhoz?
2: Amit ilyen egyénileg az ember beküldi, hát ha meghallják.
1: Aha.
2: Meghallják a kis ember hangját.
1: Attól félek. Na, köszönjük Majának. Is érdekes, mert tényleg a táplálkozással azért van problémánk. Ugye már csak, hogyha az elhízást nézzük a hazánkban, meg egyébként Európában is.
2: De nagyon igaza van, ezek a videókat én is szoktam látni, hogy készítjük el a gyereknek, és akkor így fel vannak kosztva, és a kis dobozába. Mondjuk azért ez annyira nem rossz, mert van benne, nem tudom, sajt, gyümölcs, zöldség, egy kis...
1: Ja.
2: Mert a gyerek
1: van azért... benne sajt, meg zöldség, meg gyümölcs, meg van benne cukorka, meg csoki, meg cukros kakaó, meg mit tudom én, micsodák, croissant.
2: Nem.
1: De egyébként tényleg probléma hazánkban az étkezés. Majd kitérünk rá a következő órában. Nem most folytassuk gyorsan Gergővel.
2: Gergő régebben Hamvas Béla idézetekkel kergeti ki a világból az ismerőseit, és
1: ez
2: a Dávidot is.
1: Engem aztán pláne.
4: Engem gonosz átkok és varázslatok feloldása minisztériumot csinálnék, aminek az lenne a lényege, hogy az ilyen politikusok mellé, akik itt semmit mondanak, itt ki lenne rendelve egy ember, és hogyha semmit mondanak, akkor elkiáltaná magát, hogy baromság, hogy mindenki tudja, hogy baromság. Vagy amikor a Hontamlás mondjuk az 5-ben mondja a soha véget nem érő semmiért, és az ember nem érti, és zavarban van azért, mert nem érti, és úgy gondolja, hogy buta, mert nem érti, ez az ember, ez a minisztérium által kirendelt ember így elkiáltaná magát, hogy baromság, és akkor föl lennél oldva, mert tudnád, hogy ez egy baromság is, nem azzal, nem veled van a baj, hogy nem érted, hanem tényleg nincs értelme.
1: Na.
2: ez így a mi volt ez a jól van ez így, ez minisztérium, ez van a baromság.
1: Baromságügyi
2: minisztérium.
1: Egyébként most nem akarom Hont Andrást jobban bántani, mert írtam egy Facebook bejegyzést, amiben csúnyán megbántottam.
2: De én azért létrehoznék egy ilyen hülyeségellenes minisztériumot.
1: De miért a hülyeség az kell?
2: De attól függ, hogy mi, tehát vagy a nem gondolkodok büntetése minisztériuma, vagy valami hasonló.
1: Na hát akkor hajrá, Vali. Na. Előtted az élet. Köszönjük a napjutas tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, ugye süleje, hogyha utazni készül.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
6: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Csúcs technológia Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ennyi volt a reklám!
10: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
5: Rádió Antrit közlekedés.
1: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
2: Az M6-os autópályán a 142-es és 146-os kilométer között aszfaltoznak, így a leálló külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára, illetve továbbra is az M6-os autópálya 168-es kilométerénél híd áteresz javítás karbantartás van folyamatban, az országhatár felé vezető oldalon az útpályát lezárták, és hát kaszálnak Szekszárdon a felüljárók környékén az elkerülő úton, de szerintem egyre több helyen, mert az eső után megnőtt a gaz.
1: És ugye le van zárva a belváros.
2: És a belváros le van zárva, igen, a Pünkösdi Fesztivál miatt most már a gimnázium előtt, ahogy reggel a videóban is láthatták a követőink a Facebook oldalunkon.
1: Így van, ezen túl, köszi Mari, ezen túl erős forgalomra hívják fel a figyelmet a térképen a Zrínyi utcában, itt Szekszáron, ott valami történhetett, illetve a Bédi Balogon is a kórháztól a lámpáig igazából közepes forgalom van, lassabban lehet haladni. Ezen túl elméletileg szabad a pálya, már mint ott, ahol nincs lezárás, de hát attól függetlenül tartsa be a szabályokat, vezessen óvatosan, körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk. Jó utat kívánunk!
5: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 3:48 elmúlt, már egy picit meg vagyunk csúszva, május 22-én pénteken, de legalább itt vagyunk, nem úgy, mint tegnap, úgyhogy...
1: tegnap elmaradt egy kicsit az időjárásunk.
0: Úgyhogy most megkérem Valit, hogy szemléltesse.
1: Szinte nyárjasan meleg idő várható ma, az UV-sugárzás továbbra is magas lesz, 11 és 14 óra között, 25 fokos maximumokkal számolhatunk a mai pénteki napon. Mérsékelt lesz az északi szél, tegnap azért eléggé erős volt, ettől még nagyon kellemes idő volt. Felhő nem lesz az égen, csapadék nem várható, és jön a hosszú hétvége, szinte 30, kedre 31 fokot jósolnak, jó, hát ez még messze van, de ma még kellemes meleg időnk lesz.
0: Kellemes, azonban a hangsúly, kellemes. A 31, az már sok. Az már sok. Na de a melegedés hatására fokozatosan emelkedik a pollen terhelés is. Halleluja! A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenjei azok, amelyek gondot okozhatnak, mert hogy országosan közepesen magas tartományban alakulnak, és most már oda kell figyelni a kültéri allergén gombák spóra számára is, mert az is közepes tartományban leledzik. Úgyhogy erre készüljön, meg arra is, hogy a fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. Emellett a melegfrontra érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellékasi panaszok jelentkezhetnek. Előfordulhat még fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság. És hát nagyjából ennyi, a napos idő jó hatással lesz majd hangulatunkra, de nagyon-nagyon fontos odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, elsősorban vízre gondolunk ilyenkor, nem pedig nem másra. Bár most jön a pünkösdi, úgyhogy majd biztos
1: és
0: nem lesz
1: hiány.
0: És hát
1: a magas UV-sugárzás miatt azért a napfényvédő azért az már kell, arra szükség van, bőrünk védelméről is gondoskodjunk.
0: Így van. Ez is fontos, igazad van, Vali, köszi. Na, most 18 fok 25 maximum lesz napos égbolttal, így készüljön divattippünk koranyárias öltözék napszemüveggel, az kelleni fog, ha minden igaz, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat. Maradjon velünk!
2: A Mokkefencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrip reggel, 3 perc múlva lesz majd 8 óra, május 22-én pénteken, úgyhogy röviden összegezzük az óránkat, ugyebár a napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogyha bármilyen minisztériumot létrehozhatnának, akkor mi lenne az?
1: Hát mi is volt az első? Ja igen, jól van ez így minisztérium, igen. Nyelvfogás elleni minisztérium, volt 2 egészséggel kapcsolatos minisztériumunk,
0: igen.
1: Az egészséges életmód, vagy az egészséges, igen,
0: egészséges életmód, illetve az étkezés.
1: Az étkezéssel kapcsolatos, igen. És az utolsó, az mi is volt, most hirtelen nem emlékszem, de mi beszéltünk
0: a baromság.
1: A baromság, hát a hülyeség ellenes minisztérium szerintem.
0: Így van, nagyjából. Nagyjából igen. Ezekre jutottunk a napjátos tagjaival, köszönjük nekik a mai meg egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és hát felkészülünk a következő óránkra, ami, ahogy legutóbb is volt, egy ilyen, hát ilyen kicsit katyvaszos.
1: Hát ami éppen így aktuális.
0: Így van, mert beszélünk az elhízásról, beszélünk arról, hogy hát a pénzhez nem feltétlenül társul gógyi.
1: Igen.
0: És még receptet is hozunk, úgyhogy sok minden lesz a következő órában, tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pazarpéntek reggelt, ez az Antrit reggel, május 22-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: No hát, ma beszélünk az elhízásról, arról, hogy a pénzhez nem mindig társul gógyi, és még receptet is hozunk, úgyhogy mozgalmas és remélhetőleg izgalmas is lesz a következő egy óránk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, 8.11-kor, május 22-én, pénteken, ez az Antrit reggel, és beszéljünk most arról, hogy a pénz mellé nem mindig osztanak gógyit.
1: De ez honnan jön ez a feltételezés egyáltalán, vagy ez így benne van az emberekben, hogy akinek sok pénze van,
0: nem, ezt én mondom most, meg azért, mert hogy volt egy cikk, tegnap jelent meg, ha minden igaz. Igen, tegnap. Hogy szándékosan belehajtott egy texasi tóba egy férfi, mert ki akarta próbálni Tesla Cybertruckjának gázló üzemmódját, számolt be róla a BBC nyomán a 24.hu. A jármű végül elakadt, vezetője otthagyta a vízben, a rendőrségnek és a tűzoltóságnak kellett kiszednie, a sofőrt később letartóztatták, mert hogy a tó egy lezárt szakaszán vezette a járművet. A Cybertrucknek van gázló üzemmódja, a Wade Mode, egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy az autó áthajtson nagyobb víztesteken. A Tesla vállalása szerint ennek köszönhetően patakokon és folyókon is keresztül lehet haladni, de csak 81,5 cm-es vízmélységig, ezt nem tudom, hogy hogy határozták meg. Na hát, de mindenkit óva intenek egyébként, hogy ezzel próbálkozzanak, tehát tök jó, hogy van benne ilyen. Egyébként a Cybertruck modelleket, a legolcsóbbakat $70,000 kínálják, ami nagyjából, hát nem nagyjából, több mint 20 millió forint.
1: És akkor innen jött az, hogy ha már valakinek van egy Teslája, és akkor mennyire van tisztában van mondjuk ezzel a, az autónak a képességeivel. Én azt gondolom, hogy akinek már van úgymond nagyon sok pénze, onnan már tök mindegy, hogy most ért a dolgokhoz, vagy nem, mert majd veszek újat.
0: Ja, hát persze.
1: Nem? Tehát így jöhet.
0: Egyébként megvolt a hazánkban is a Teslásunk, ugye? Amikor Hammerrel ment a Balatonjegére.
1: Igen, megvolt, ez volt tavaly.
0: Gratulálunk,
1: igen,
0: oda is.
1: Igen.
0: Nem tavaly volt, jó pár éve volt.
1: Nem, ez most volt. Az a...
0: volt
1: nem, a, nem ősszel volt ez, nem. Egy hasonló.
0: Ősszel hogyan hasonl, volt?
1: Vagy kés ősszel, igen. Na, de térjünk vissza a témához.
0: Na, hát
1: hogy...
0: egy Hammer se olcsó.
1: Nem.
0: Ráhajtok a jégre. Vajon mi történik majd?
1: Mert hogy azt gondolnánk, hogyha már valakinek van pénze, és mondjuk képes dolgokhoz hozzájutni, megvenni, akkor már társul hozzá valami értelem is? Vagy hát, kellő intelligencia?
0: Én azt mondom most ezek alapján, hogy hát az kijelenthető, hogy nem mindig társul hozzá. De hallani különböző átveréseket is, ugyebár, hogy 10-20-80 milliókat emelnek le számlákról ilyen lehetetlen módokon, például, mert bedől neki az ügyfél.
1: Igen, hát ez az online csalás, ez a, ahogy múltkor is írtad, Csapból is ez folyik, de hogy még mindig előfordul, és ugye hát azokhoz érnek el leginkább a csalók, akiknek azért tetemes mennyiségű összeg szerepel a bankszámlájukon. Szerintem lehet, hogy így most beszélgetünk erről a témáról, egyre kevésbé hiszem azt, hogy ha valakinek sok pénze van, akkor majd okos. Nem. Nem. Jó, biztos
0: nem
1: van.
0: Nem lehet jelenteni, hogy semmelyik gazdagnak de... nincsen gógyia, de az biztos, hogy nem a pénz mellé osztják az.
1: Viszont ahhoz egész okos volt, hogy

0: 50 000 dolcsi ment a kukába, minimum, mert a legolcsóbb. Úgyhogy igen, ez az egyik hírünk, az egyik témánk. A másik pedig az, hogy bizony nagyon-nagyon kövérek vagyunk.
1: De hát ez egy visszatérő téma szerintem, igen, meg mindig lehetne róla beszélni. Meg az is, amit ugye szóba került a napi ötös tagjánál, nem feltétlenül ugye ez a mozgáshiány vagy az étkezés okozta, nyilván az is hozzájárul, de egy bármilyen rejtett betegség is lehet mögött.
0: Persze, az is benne van. Az is benne van. Az viszont biztos, hogy az európai elhízás elleni napja az ma van.
1: Ma van.
0: Úgyhogy beszélünk az elhízásról, de előbb zenélünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antri reggel, 5 perc múlva 8:30 lesz május 22-én, pénteken, és akkor beszéljünk arról, hogy mennyire is vagyunk elhízva. Mert hogy ma van az Európai Elhízás Elleni Nap, és hát az a helyzet, hogy mi magyarok nem állunk túl jól.
1: Nem állunk túl jól? Hol állunk a listán?
0: Magyarországon 58% a túlsúly, ami az ötödik legrosszabb mutató az Unióban, a Románia, Horvátország, Finnország és Csehország után.
1: Az igen, mert hogy mondjuk a Európa többi országa, azért ők ott, azt ne felejtsük el, hogy mondjuk a halfogyasztás, ugye, ahogy természetben ugye elhelyezkednek az országok, azért ott hozzájárul mondjuk az étkezésükhoz.
0: Hát nálunk is van víz.
1: Jó, de hát azért most, hogyha a halfogyasztásunkról beszélünk, azért...
0: Hát mert drága.
1: Mert drága, pont ezt akartam mondani, hogy nem a megfizethető kategória. És akkor itt most már átkapcsolhatunk oda, hogy az egészséges táplálkozás, az nem olcsó.
0: Drága.
1: Az nem olcsó.
0: Amúgy meg nem, mert együnk gazat, és akkor jó lesz, az meg olcsó.
1: Hát azért, jó, most azért tavasszal, nyáron jönnek ugye a szezonális zöldségek, gyümölcsök, most nyilván egy picit olcsóbb lesz, mint mondjuk télen.
0: Hát,
1: sokkal
0: biztos.
1: Olcsóbb lesz.
0: Nyilván télen ne akarja gyümölcsöt enni.
1: Hát, de azért. Nem. És akkor mit eszel?
0: Mindennek, amikor szezonja van. Akkor ezt kell megérteni, ezt kell megtanulni, hogy nem most kell szőlőt tenni Ekvádorból, hanem mondjuk retket kell enni.
1: De
0: vagy újhagymát.
1: De az a baj, Dávid, hogy én most ugye ma banánt vettem, amikor a banán olcsóbb, mint mondjuk az alma, aminek mondjuk szezonja van, vagy olcsóbb, mint az eper, akkor nyilván az ember nem feltétlenül a szezonális gyümölcsöt fogja választani.
0: Akkor nem választok gyümölcsöt, akkor legelek.
1: Hát,
0: na de a lényeg az, hogy az 58%-ból 24% konkrétan az elhízást jelöli, mint nálunk, ez pedig egyenesen a legrosszabb adat, legalábbis 2024-ben, ahonnan találtam, mert azóta nem nagyon találni ilyesfajta felméréseket, a legrosszabb adat az EU-ban. A 24%. Egyébként a legkevésbé elhízott ország az Olaszország.
1: Az Olaszország. Pedig aztán ők biztos eszik a tésztát.
0: Hát mediterrán.
1: Meg mediterrán. Meg teljesen más az életmódjuk.
0: Azért nem öregszenek. Hát figyelj, a kötelező siesta.
1: Az egy nagyon jó. Ez egészségre gyakorolt hatása, az szerintem még akár bizonyított is.
0: Biztos, hogy az.
1: De közben meg nem lehet úgymond okunk panaszra, hiszen tényleg a csapból is ez folyik. Influencerek mögé állnak az egészséges táplálkozásnak, a tudatos táplálkozásnak, a mozgásnak. Tehát mindenhonnan ez jön, és mégis itt tartunk. Hogy akkor itt mi a probléma? Nem... Nyilván egyénileg van ez az emberben, hogy valahogy váltani, vagy másképp gondolkodni, másképp élni, mert a tudatosságra azért felhívják a figyelmet, ott van előttünk, mindenhol erről van szó, a mozgásról, ilyen-olyan edzéstervek, étrendek összeállítása, azt is meg lehet találni interneten. Igazából minden eszközünk megvan hozzá, hogy egészségesen éljünk. Igen.
0: Esetleg. Egyébként a világon, ahogy legalábbis ahogy mutatja itt az ábra, Amerikában él, az Egyesült Államokban él a arányaiban a legtöbb elhízott ember, 34%.
1: Igen, mert azt mondják egyébként az Egyesült Államokban, hogy még ott mindenben cukor van. Még és, és a kenyérben is, és nagyon sok a félkész étel.
0: Igen. A legkevésbé elhízott ország a világon Dél-Korea. Pedig ott is aztán mindenféle ostobaságot kitalálnak.
1: Dél-Korea, ott mit tehetnek? Nem is tudom, mit tehetnek ott.
0: A génjükben van.
1: Ja, ez a génjükben.
0: Egyébként
1: azért azt se tehetjük félre a géneket, meg az öröklődő dolgokat szerintem. Tehát ez nem pusztán, nem lehet arra egyszerűsíteni, hogy étkezés és mozgás csak. Azért millió egymás tényező is áll a mellett, hogy most elhízunk. Szerintem.
0: Nem, biztosan úgy van. Na hát tegyünk azért, hogy ne legyünk elhízottak, hozunk kétféle receptet, szerintem. Nem, Vali, vagy csak egyet? Csak én hozok receptet?
1: Nem, akkor én hozok egy egészségeset.
0: De hozzá receptet. Én meg fogyókúrásat.
1: Te meg fogyókúrásat?
0: Fogyókúrás receptet hozok, úgyhogy a hétvégére egy egész hétvégi programot ráadásul.
1: Na.
0: Étkezés gyanánt, úgyhogy igen, ezzel folytatjuk, tartson velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek.
3: koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szekszardagora.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. A Makit fencei és a tegnap slágerei.
6: Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antri reggel, 3 perc múlva 3:49 lesz, majd május 22-én pénteken. Hát ha elérkeztünk, hogyha már beszéltünk itt az elhízásról, akkor receptet is hozunk a hétvégére. Mind a ketten igazából alakformáló.
1: Abszolút.
0: Vagy hogy mondják
1: igen,
0: ezt?
1: Igen, alakformáló. Egészséges.
0: Igen.
1: Könnyű.
0: Könnyű.
1: Pláne igen, könnyű.
0: No, mit hoztál te?
1: Hát most elég sok cukinit lehet kapni, aha, meg elérhető, úgyhogy én cukinis lecsóra gondoltam, mert most már azért paprikához is hozzá lehet jutni, meg paradicsomhoz is, úgyhogy egy jó kis cukinis lesz, meg gyorsan elkészült, tehát hogyha mondjuk ki akarunk hétvégén mozdulni, meg pünkösdi fesztivál, vagy a kertbe, vagy kirándulni szeretnénk, akkor mondjuk a cukinis lecsó egy jó megoldás, mert hogy gyorsan elkészül, és hát ki mivel szereti, aha, mellé, mondjuk csak kenyérrel, vagy bulgur, ha egy kicsit egészségesebben szeretnénk, de hogy én egy pár éve felfedeztem, hogy a lecsó nokedlivel egyszer megkóstoltam, isteni, tehát hogy a lecsó nokedlival egy nagyon jó isteni dolog. Na jó, azért nem kell ennyire tragikusan, de hogy magában is fogyasztható, vagy salátával, kenyérre ki, hogy szereti, úgyhogy én a cukinis lecsót
0: ajánlom
1: a hétvégére.
0: Én viszont, ez is egy jó, persze nyilvánvalóan valid opció lehet, én viszont nem ilyen vanilla receptet hoztam, én egy egész hétvégés programot állítottam igen össze. Kezdjük ott, hogy szombaton reggel 4 órakor kell kelni hozzá, elmenni a vadonba,
1: lelőni a...
0: befogni egy bivajt, azt feldolgozni, aztán beízítani a smokert, hogyha nincs, akkor még el kell venni venni a smokert. Na most, hogyha ez megvan, akkor 10 óra környékén beindítjuk a smokert, ugye? Aztán nem kell igazából hozzá más, mint 15 óra, meg egy tálca sör.
1: Igen.
0: Mert hogy a szegyet berakjuk ebbe a smokerba, és hikorifa füsttel kell füstölni 110 fokon, igen, 15 órán keresztül.
1: És közben nem eszünk 15 órán keresztül.
0: Semmit.
1: Ez a lényeg.
0: Így van. Lébőjt kúra.
1: Abszolút.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Amikor kivettünk, még nincs kész. Amikor igen kivettük, akkor dunstba kerül még pluszba, hogy a kollagének kioldódjanak, és puhuljon a hús.
1: Na, hát ez tényleg fogyókúrás,
0: meg kímélő. Szombat reggel elkezded,
1: és akkor mikor lesz ebédre? Vasárnap, persze, lesz belőle ebéd, és akkor simálja, közben bőjtöltél 24
0: ezt
1: órát.
0: Ezt mondom.
1: Nagyon jó.
0: És utána is egészséges.
1: És egészséges.
0: Sovány bivajhús, semmi...
1: Ennyi. Kiváló.
0: Semmi hízaló nincs benne.
1: Igen.
0: Na, úgyhogy akkor remélem, hogy jó kis programot találtunk itt önnek a hétvégére.
1: Egyébként meg jó idő, lehet bográcsozni is például hétvégén, mondjuk az nem annyira kímélő vagy egészséges, de úgyis meg lehet oldani, nem? Egy jó kis paprikás krumpli vagy gulyást a bográcsban, esetleg halászlevet, és hát akkor a halat utána mellé megesszük, és akkor már egészségesen ebédeltünk.
0: Hogyha nem akarunk véletlenül 15 órát állni ott, vagy ülni, igen, vagy eltölteni a smoker mellett, akkor lehet csak 5 órát is.
1: Na.
0: A sertés oldalassal, akkor azt le se kell vágni.
1: Na,
0: le se kell vadászni a vadonba.
1: Jó, mert akkor mellette az ember kicsit pihenteti a gyomrát, rákészül, kell, nem muszáj egyébként sört fogyasztani mellé, így mondom, de a hallgatóknak, ez csak a Dávidnak a saját receptje.
0: Nem, ez így van a receptben leírva.
1: Jó, de hogy lehet közben mellé, nem tudom, gyógyteákat is fogyasztani,
0: persze,
1: kicsit tisztítókúrát.
0: Hogyne.
1: Folytatni.
0: Na jól van, Vali, azért ennyire ne legyünk az egészség lovagjai. Úgyhogy jó főzőskézés a hétvégére, bár neked is választja. Zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz, május 22-én pénteken, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. Beszéltünk arról, ugyebár, hogy a pénzhez nem mindig társul gógyi.
1: Mert hogy valaki bevezette a Tesláját?
0: Atóba.
1: Kipróbálta a tóba, hogy mennyire bírja a merülést.
0: Jó lesz-e?
1: Jó lesz-e?
0: Nem
1: igen,
0: lett jó.
1: Nem lett jó a vége.
0: Így van. Aztán beszéltünk arról, hogy elhízottak vagyunk.
1: Mert hogy ma van az európai elhízási világnak.
0: Elhízás elleni
1: világnak.
0: És
1: igen,
0: hogy konkrétan 2024-es adatok szerint elsők voltunk a tényleg elhízás igen. Elhízásban.
1: És hogy
0: ez a 30-as BMI fölött.
1: És hogy holott megvan minden eszközünk hozzá, meg figyelemfelhívás, meg kampány, és valamiért még mégis.
0: Itt mert benne vagyunk, hogy tészta, krumpli, kenyér.
1: Igen, igen.
0: Hát a kenyérhez is kenyeret eszünk.
1: Ezért hoztam én a cukini lecsós receptemet bulgurral.
0: De meg egy olyan...
1: Jó, a nokedli az annyira nem diétás. De hogy most jön a nyár, meg a jó idő, jönnek majd a friss zöldségek, kicsit könnyebb lesz egészségesebben táplálkozni.
0: Hogyha pedig belevágunk egy 15 órás smokerezésbe, úgyhogy még mi magunk vadásszuk le a bivajt is, akkor aztán...
1: Bőjtölhetünk is a várakozás közben. Teljesen jó.
0: Összeszűkül a gyomrunk, és akkor meg alig tudunk enni belőle. Hát mekkora királyság. Megoldottuk az elhízást vali szerintem itt most.
1: Lehetséges.
0: Bárcsak minden ilyen könnyű volna.
1: De hát jön a hosszú hétvége, nagyon jó idő lesz, 30 fok körüli hőmérséklet. Szekszárdon Pünkösdi Fesztivál kezdődik a holnapi napon, úgyhogy sok-sok programmal és koncerttel várja a Babits Mihály Kulturális Központ az érdeklődőket.
0: Így van, lehet majd menni, mi is majd bejelentkezünk, mármint hogy Facebookon.
1: Így van.
0: Róla, úgyhogy akármi velünk is lehet találkozni, Vali.
1: Húha.
0: Na jó,
1: ez nem olyan, mint a Gödrei Zolival találkozni.
0: Ő mondta múltkor. A Majálison velünk is lehet, velem
1: ja,
0: is lehet.
1: Ja, úgy, jó. Okay.
0: Na, igen, ennyi fér bele ebbe az óránkba. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Akkor szép hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig érkezik Pap Eszter, akivel az idén 10. jubileumi alkalommal megvalósuló intenzív terápiás táborról beszélgetünk, majd meg az ehhez kapcsolódó jótékonysági licitről, úgyhogy mindenféleképpen érdekes lesz. A hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnak az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális tartásának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, május 22-én, 9 óra is elmúlt már. Fekete Dávid a folytatásban érkezik Pap Eszter, akivel az idén 10. jubileumi alkalommal megvalósuló intenzív terápiás táborról és az ahhoz kapcsolódó jótékonysági licitről beszélgetünk majd. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 9 óra múlt 8 perccel, május 22-én pénteken. Itt ül már velem szemben Pap Eszter, a Bölcség Lovas Egyesület elnöke, akivel az idén 10. jubileumi alkalommal megvalósuló intenzív terápiás táborról beszélgetünk. Jó reggelt, köszöntelek!
1: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit!
0: No, hát először is szerintem tegyük tisztába azt, hogy mi ez az intenzív terápiás tábor?
1: 10 éve vagyunk együttműködésben egy szekszárdi fejlesztő központtal, a Fizió központtal, akik minden évben Mórágyon szervezik meg a mozgássérült gyermekek fejlesztését segítő intenzív terápiás tábort, amelynek része a lovakkal zajló fejlesztő foglalkozások is, mozgásfejlesztés, illetve lovasterápia Lóháton, és tulajdonképpen most ez egy jubiláló alkalom, és most már az elmúlt években olyan népszerű ez a tábor, hogy két turnus is zajlik, tehát nem egy hétig tart, hanem tulajdonképpen két egymást követő héten keresztül van a tábor, igen.
0: És mikor kezdődik?
1: Június 22-én kezdődik az első hét, és 29-én a második hét. Mindig ezzel kezdjük egyébként a Lovardában a nyári táborszezont. Nóriék a Fizióközponttól érkeznek mindig hozzánk először.
0: És ez hány gyermeket foglal magában nagyjából?
1: 15 gyermek vesz részt egy turnusban, tehát így összesen 30 gyermek vesz részt a két hét során a táborokban.
0: És ha jól tudom, akkor van egy jótékonysági licit is ehhez kapcsolódóan.
1: Így van. Most a jubileum alkalmára azt a célt tűztük ki, illetve Nóriék a Fizióközpontnál már évek óta dolgoznak azon, hogy akár teljesen ingyenessé tehessék a gyermekek számára a részvételt. És most mi is, mint Völcség Lovas Egyesület beszálltunk ebbe a törekvésbe, hogy a lovasterápia részét teljesen ingyenessé tudjuk tenni. Van egy Aspektus Plus program, az Európai Unió támogatásával lehetőségünk van arra, hogyha 1.140.000 forint összegű adományt összegyűjtünk, akkor ők megduplázzák ezt az összeget nekünk, és ezzel tulajdonképpen teljesen ingyenessé tudjuk tenni a 30 gyermek számára az 5 napon keresztül, tehát összesen 150 alkalom lovasterápiát.
0: Az igen. Hogy zajlik ez a licit?
1: A Facebookon keresztül van egy online eseményünk, ez egy adománygyűjtő licit, ahová lehet felajánlásokat tenni, már egyébként zajlik ez az esemény, nagyon sok felajánlásunk érkezett, és akkor ezekre a felajánlásokra lehet kommentben licitálni, megvan, hogy meddig tart az egyes termékre, szolgáltatásra a licit, és akkor mikor lejárt ez a határidő, akkor a legmagasabb összeget ígérő elnyeri azt a szolgáltatást vagy felajánlást, és akkor ő az összeget adományként a Völcség Lovas Egyesület számlájára utalja, amely teljes egészében erre az ügyre fordítódik, és akkor igazából a felajánló és a nyertes licitelő egymással egyeztetve váltják be maguk között a felajánlást.
0: Na hát folytatjuk majd még a lovas terápiát, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrics reggel. Rádió Antrics.

0: picit menjünk bele abba, hogy lovas terápia, az mégis micsoda?
1: A lovas terápia több értelemben értelmezhető. Egyrészt fizikai szempontból. A ló mozgásának vannak olyan egyedi sajátosságai, ami az ember idegrendszerére, mozgásfejlődésére abszolút pozitív hatással bír. Ezt többféle szempontból igyekszünk úgymond kihasználni. Uh-huh. Tehát, hogyha már alapvetően fölülsz egy lóra, akkor anélkül, hogy bármit csinálnál, az ő mozgása olyan hatással van rád, ami abszolút fejlesztő eredményekkel bír. Ez abból fakad, hogy a ló mozgása egy háromdimenziós mozgást, egy keresztező mozgást hoz létre, és a te csípőd, medencéd az ugyanúgy mozog, mint hogyha sétálnál a földön. Uh-huh. Tehát a mozgássérült emberek, gyerkőcök számára ebből fakadóan ez abszolút olyan impulzusokat kap ugye az agya az idegrendszeren keresztül, mint hogyha sétálnának a földön. Úgyhogy a lovas terápiának van egy ilyen mozgásfejlesztő oldala, illetve van egy lélekemelő, illetve mentális egészséget javító területe is. Alapvetően az, hogy egy hatalmas, puha, meleg állat, aki abszolút a természetből, vagy a természetben él, abszolút természetes jegyeket képvisel, ez az ember számára nagyon megnyugtató és kiegyensúlyozó hatással bír.
0: Hát ez igazán jól hangzik, főleg, hogyha tényleg 30 mozgássérült gyermek számára biztosítjátok ezt a 150 alkalmat. Az hogy jön ki a 150 alkalom?
1: Hát ugye hétfőtől péntekig tart a tábor, két hét van ebből, tehát két turnus egymást követően, és 15-15 gyermek vesz részt a két turnusba, és akkor így összesen 30 gyerkőc a tulajdonképpen 10 napon keresztül mindennapos terápiával 150 alkalommal vesz részt.
0: Az már, hát és az megadja azért, nem? Az sokat javít, vagy sokat jelent.
1: Így van, ezért intenzív terápiás tábor, mert hogy minden nap. És akkor ugye, tehát napi egyszer vesznek részt lovas terápiás foglalkozáson, fejlesztő foglalkozáson, de közben a fizioközpontosokkal ugye a gyógytornás foglalkozásokat is végzik, szóval ez egy abszolút valóban intenzív fejlesztő tábor.
0: Mert ez jól hangzik, és akkor rátérünk majd még kicsit részletesebb a licit részére, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradj velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, folytatjuk beszélgetésünket Pap Eszterrel, az idén 10. jubileumi alkalommal megvalósuló intenzív terápiás tábor a mai témánk, amelyhez egyébként egy jótékonysági licit is kapcsolódik, hogy hát igazából tényleg ingyenes lehessen annak a 30 mozgássérült gyerkőcnek a táborosztatása, vagy tábora, vagy legalábbis a terápiája. Hát nyilvánvalóan minden fillér számít ilyenkor.
1: Igen, alapvetően azt gondolom, és a küldetés mögé ezért is álltunk be, hogy minden speciális szükségletű gyermeket nevelő családra óriási anyagi teher hárul azzal, hogy a gyermekek megkaphassák a megfelelő fejlesztő foglalkozásokat. És egyébként a fizioközpont már évek óta azon dolgozik, hogy teljesen ingyenes lehessen az egész tábor, és hogy ez minden évben megvalósulhasson, ez egy folyamatos törekvés. És azért tartjuk mi is fontosnak, hogy a mi közösségünket megmozgatva a lovasterápia részét ingyenessé tudjuk tenni, hogy meg lehessen minden gyereknek tényleg korlátok nélkül a lehetősége arra, hogy ezeken a fejlesztéseken részt vehessen.
0: És hát olyasfajta felajánlások vannak, látom, mert hogy egyébként már zajlik a licit a Facebookon, ahogy említetted, hogy van itt minden. Erdőjárókalap például.
1: Igen, a Facebookon keresztül a Mórágyi Lovarda és Völtséglovas Egyesület eseményeként megtalálható ez a jótékonysági online licit. Környékbeli termelők, vállalkozók felajánlásait, de egyébként magánszemélyek felajánlásait is megtalálhatjátok az oldalon. Így van, most már elég sok felajánlás érkezett, és még sok minden nincs közzétéve. Tehát kovászos kenyér, pszichológiai alkalom, napszemüveg, háztáji tojás, kézműves tort, a jeep túra, tehát tényleg valóban nagyon sokszínű különböző masszázsok, jóga, bérlet, és tulajdonképpen az a legszebb ebben, hogy miközben licitálsz például egy 10 alkalmas jóga bérletre, ezzel, illetve hogyha megvásárolod a nyert, tehát hogyha te licited nyer, és tiéd ez a jóga bérlet, akkor ezzel tulajdonképpen gyerekek fejlesztő foglalkozásait támogatott, tehát ez egy nagyon szép összefogás eredménye tulajdonképpen.
0: És ugye duplán segítesz?
1: Így van, mert hogy sikerült elnyernünk egy adománygyűjtő programot támogató pályázatot, ami azt jelenti, hogyha 1.140.000 forintot összegyűjtünk ezen a liciten, akkor az Aspektus Plus program megduplázza nekünk ezt az összeget. Tehát tulajdonképpen valóban minden forint duplán segít.
0: No hát akkor összegezzük egy picikét, ugye lovasterápia gyerekeknek jótékonysági online licit, magának az eseménynek a neve, amit a Facebookon
1: így van,
0: kell
1: így
0: keresni,
1: van.
0: Ott lehet megtekinteni a felajánlásokat és kommentben licitálni.
1: Így van.
0: Meddig tart ez a licit egyébként?
1: Most ez az első átáp, ez 2 hét. Bízunk egyébként abban, hogy a 2 hét alatt sikerül ezt az 1.140.000 forintot összegyűjteni, viszont hogyha éppenséggel nem jön össze, akkor meghosszabbítjuk az esemény időtartamát, de már megtalálható a Facebookon, és folyamatosan feltöltésre kerülnek a felajánlások.
0: És tényleg akár még egy kovászos kenyér megvásárlásával is lehet segíteni.
1: Így van, abszolút.
0: Ez egyébként jó pofa. Na de akkor összegezzük még azt is, hogy ez a 10. ilyen alkalom, mármint az intenzív terápiás tábornak.
1: Így van, ez egy jubileumi alkalom, most a fizioközponttal közösen megvalósuló 10. intenzív terápiás tábor, 2 turnusban, június végén összesen 30 résztvevő gyermek számára szeretnénk a terápiás tábort, és ezen belül természetesen a lovas terápiát is ingyenessé tenni.
0: Ez 150 alkalmat jelent. Így van. A 2 turnusban, ugye június 22-től 26-ig.
1: Így van.
0: Lesz egy 15 főnek, és június 29-től július 3-ig. a második.
1: Így van, így van.
0: Nagyon jó. Akkor mindent értünk. Remélem, hogy feljegyezte ön is a naptárában, meg azt is, hogy hol lehet megtalálni a licitet, mert fontos lehet.
1: Így van, így van.
0: Hát akkor sok sikert.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk, akár felajánlóként, akár vásárlóként, de akár megosztóként is, hogy az ismerősök körében minél több mindenkihez eljusson ez a törekvés.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is, minden jót.
0: Na hát akkor lehet licitálni és segíteni egy jó ügyet. Mi is haladunk a jó ügyek mentén, mert hogy rátérünk az időjárásunkra, hogy nem is annyira jó ügy, de annál fontosabb, hiszen közeledik a hosszú hétvége, úgyhogy talán érdemes lehet tudni, hogy hogyan készüljen, hogyan tervezze meg a programjait, úgyhogy tartson velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Ennyi volt a reklám!

0: 3:10 múlt május 22-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor, ahogy ígértem, vessünk még egy pillantást időjárásunkra, a maira, meg a hosszú hétvégéjére is, vagy hogy is kell ezt mondani magyarul. Szóval 22 fok van már most itt Szekszárdon, tényleg nagyon-nagyon jó idő van, kellemesen mozog a levegő is, nem az a füllet, nem az a perzselő meleg, úgyhogy ez még kellemes, 25-26 környékén alakul majd a maximum, és most már azt jelzik nekünk ellentétben reggel, mármint hogy 6 órával, hogy közepesen felhős lesz az égbolt délután, úgyhogy hát azt talán belerondíthat egy picikét, de hát attól még a D-vitamin az csak-csak megérkezik, úgyhogy lehet menni délután majd sétálni picikét, nyári ruhában, nyilvánvalóan, és napszemüvegben. Viszont érdemes arra figyelni, hogy a pollen terhelés a melegedés hatására fokozatosan emelkedik, a fenyő és pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, magas tartományban alakul majd, és a kültéri allergén gombák spórájára is oda kell figyelni, úgyhogy vegye be a pirulákat, ahogyan én is megteszem azt minden reggel. Aztán fontos még, hogy a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegfrontra érzékenyeknél migrénes fejfájás, a gyulladásos panaszok, valamint mellkasi panaszok is előfordulhatnak, és ha ez nem volna elég, akkor fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság is jelentkezhet még, ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy nagyjából ez a mai nap, ahogy ezt elmondtuk már korábban kétszer is, de hát soha nem lehet eleget beszélni az időjárásról, azt hiszem. Holnapra 26 fokot és közepesen felhős égboltot, szeles napot jeleznek, vasárnapra 27 fokot gyengén felhős égbolttal, magas UV-sugárzással, hétfőre pedig 31 fokos kánikulát jósolnak jelen pillanatban, és akkor is lesz majd szél, ha minden igaz, úgyhogy így készülhet a hosszú hétvégére, lehet majd menni a Pünkösdi Fesztiválra, sétálni, meg koncertre részt venni, zenét hallgatni, tombolni, bulizni, igazából az időjárás kegyes lesz majd a fesztiválhoz meg hozzánk is, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha bármikor is kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a Magyar

0: 3 perc múlva 10 óra lesz május 22-én pénteken, ami azt jelenti, hogy elérkeztük az Antrit reggel végéhez. Hát mozgalmas volt ez a mai is, nézzük csak egy picikét. A napi ötös tagjaival azon lamentáltunk, hogy ha létrehozhatnának egy minisztériumot, akkor mégis mi lenne az? Hát hárman poénosabbra vették a figurát, ketten pedig komolyra. Az egészség került előtérbe, illetve a nagyot mondás és semmit mondás. Aztán utána beszéltünk többek között arról, hogy a sok-sok pénzhez nem feltétlenül társul gógyi, illetve arról is, hogy milyen a helyzet az elhízás kapcsán hazánkban. Végül pedig Pap Eszter volt a vendégünk, akivel a lovasterápia táborról beszélgettünk, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei Géci Adriennel. Holnap nem, majd hétfő reggel találkozunk ismét, addig is kellemes hétvégét, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
4: Elmúlt 10 óra, szép péntek délelőttöt kívánok mindenkinek. Már benne járunk a napban. Remélem, hogy ma minden könnyebben megy és üt idő egy kis mosolyra is. Nálunk pedig már is forognak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Úgy tűnik, az időjárás is ráhangolódott a pünkösdi hosszú hétvégére, mert igazi koranyári napok várnak ránk Tolna vármegyében és Szekszárd környékén. A mai napon sok napsütésre készülhetünk, csapadék szinte egyáltalán nem várható, délután pedig 25 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északi szél ugyan több felé élénk lehet, de összességében nagyon kellemes időnk lesz. A jó hír, hogy a hétvége további része is hasonlóan alakul. Szombaton és pünkösd vasárnap is marad a napos száraz idő, délutánonként akár 28-30 fokig is melegedhet a levegő. Pünkösd hétfőn pedig már igazi nyárias hangulat várható, néhol akár 31 fokot is mérhetünk. Ez remek hír lehet a kirándulóknak, a fesztiválozóknak és mindenkinek, aki szabadtéri programot tervez. Egy dologra azonban figyeljenek, a napsütés erős lesz, ezért a folyadék pótlásról és a fényvédelemről ne feledkezzenek meg. Ha pedig útnak indulnak a hosszú hétvégén, a közlekedésben is számítsanak nagyobb forgalomra.
1: Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ma délutánra egy igazán különleges természetközeli programot ajánlunk Tolna vármegyében. 5 órától ismét megrendezik ugyanis Szekszárdon a Fülemülék és Rigók éjszakája programot, amelyet a Tolna vármegyei Balassa János Kórház és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportja szervez. A helyszín ezúttal is a Balassa János Kórház arborétumszerű védett parkja, ahol a természet és a madárdalok veszik át a főszerepet. A program egy előadással indul az év madaráról, az énekes Rigóról, majd a résztvevők madár megfigyelő séten és esti madárdal hallgatáson vehetnek részt. És valljuk be, egy hosszú hét és rohanós péntek után kevés jobb dolog van annál, mint egy kellemes séta a fák között, miközben Fülemülék és Rigók hangját hallgatjuk egy szép májusi estén. Ráadásul a természet közelsége nem csak kikapcsol, hanem fel is tölt bennünket. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szuperárak, szuperválaszték a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram, sertészsír 1 kilogram 614 forint, tolletejföl 325 gram 374 forint, fél literes Royal, citrom, mangó, kaktuszvodkák 2999 forint, mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat. Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Péntek délelőtt van, már mindenki a hétvégét számolgatja, de előtte még hozzunk egy kis lendületet a napba. Egy olyan dal következik, amit ajánlunk vezetéshez, munkához, vagy csak úgy a jó hangulat kedvéért. Érkezik a Deja Vu és az I Can't Stop itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Közeledünk 11 órához, úgyhogy mindjárt jönnek a hírek. Odakint igazi májusi délelőtt, mi pedig hozzuk tovább a kellemes zenéket mindenkinek, aki dolgozik, autózik, vagy csak egy kis kikapcsolódásra vágyik. Számítok a figyelmükre a híreket követően is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt Jókai bablevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz lecsós sertésszelet tarhonyával, a B menü pedig leves plusz Varga Béles eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt Jókai bablevest ebédelhetünk borzas veknivel. A főitelek közül pedig kérhető mágia rakás vagy választható húspogácsa rizssel és salátával. A C menü pedig rántott csirkemell rizssel és francia salátával.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi észak-keleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép pénteket kívánok mindenkinek! Az utak tele, a boltokban egyre többen készülnek a hosszú hétvégére, valaki már a bográcsot tervezi, már csak egy nyugodt pihenésre vágyik. Bármi is a program, örülünk, hogy most minket hallgatnak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

A ma kedvencei és a tegnap slágereim, ez a Rádió Andrit. Tonnán ismét a virágoké és a gondosan ápolt kerteké lehet a főszerep, ugyanis újra meghirdették a Gondos Gazda Virágos Porta környezetszépítő versenyt. A kezdeményezés célja, hogy még szebb, rendezettebb és élhetőbb legyen a város, miközben elismerik azokat is, akik sokat tesznek környezetükért. A szervezők most a város legszebb családi házas kertjeit és társasházi környezeteit keresik, a jelentkezésre pedig már csak 10 nap maradt, hiszen a nevezési határidő május 31-e. A versenyre azok jelentkezhetnek, akik egész évben gondozzák és virágosítják portájukat, udvarukat vagy a társasház környezetét. A zsűri júniusban személyesen járja majd végig a helyszíneket, hogy kiválasztja a legszebb, legbarátságosabb és legvirágosabb portáit. A legjobbak nem csak elismerést, hanem pénzjutalmat és egy különleges Gondos Gazda Virágos Porta 2026 táblát is kapnak majd, amelyet büszkén kitehetnek otthonuk elé. És valljuk be, egy szépen gondozott kert vagy virágos utcakép nem csak a szemnek kellemes, hanem az egész közösség hangulatára is jó hatással van. Aki tehát szeret kertészkedni, büszke a portájára és szívesen megmutatná másoknak is, annak most érdemes jelentkeznie.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Adrit. Igazi nosztalgia bombával készül idén a Szekszedi Pünkösdi Fesztivál, hiszen hosszú évek után újra együtt lép színpadra a legendás Rétek. A 90-es és 2000-es évek egyik legsikeresebb hazai popdúja, Kecskés Tibor és Bukowski József több mint 20 év után állt újra közösen színpadra, és most Szekszedre is elhozzák a nagy visszatérést. A koncert pünköst hétfőn este 7:30-tól lesz a Béla Király téren, ahol biztosan felcsendülnek majd azok a dalok is, amelyeket egy egész generáció kívülről fúj. Gondolok itt például az Éjfél után, a Nem szabad sírni, vagy éppen a Homokba írt Szerelem című dalra. A szervezők szerint a koncert az idei fesztivál egyik legnagyobb attrakciója lehet, hiszen nem csak a régi rajongókat mozgatja meg, hanem a fiatalabb generáció is kíváncsi a legendás páros visszatérésére. A Szekszedi Pünkösdi Fesztivál egyébként már csütörtökön elindult, és 5 napon keresztül koncertekkel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Hogyha pedig szeretnének egy igazi időutazós, nyárindító koncertélményt, akkor hétfeste érdemes lesz a Béla Király tér felé venni az irányt. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Haló,
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt Jókai bablevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz lecsós sertésszelet tarhonyával, a B menü pedig leves plusz Varga Béles eperöntettel. A Kaffi Amaretto étterem mai kínálata, itt Jókai bablevest ebédelhetünk borzasveknivel. A főitelek közül pedig kérhető mágia rakás vagy választható húspogácsa rizssel és salátával. A C-menü pedig rántott csirkemell rizssel és francia salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dal következik, amit egyszerűen nem lehet ülve végighallgatni. Egy kis vidámság, egy kis nosztalgia és rengeteg pénteki energia következik. Hangosítsák fel bátran, érkezik a Girls Aloud és a Jump itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Lassan dél, úgyhogy mindjárt érkeznek itt nálunk a térség legfontosabb híreim, utána pedig jövünk vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. További szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Új fejezet kezdődhet a Sötét Völgyi Gyermektábor életében. Kezdődik a Pünkösdi Fesztivál, folytatódik a melegedés. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Család dalkuszok szerezték meg egy dombovári férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is. A férfi a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, amelyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. Először 80 ezer forintot kellett utalnia, később már 4 ezer dollár utalását kérték. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket és átvették az irányítást az eszközei felett. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakók az online térben kötött üzleteknél is. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg csalás lehet. Soha ne adják meg idegeneknek a személyes, banki és bankkártya adataikat, valamint az ezekhez tartozó biztonsági és ellenőrző kódokat. Ne telepítsenek idegenek kérésére távoli elérés biztosító programokat eszközeikre. Ha mégis csalás áldozataivá váltak, haladéktalanul jelezzék a pénzintézetüknek és tegyenek feljelentést a rendőrségen. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya május 19-én foglalkoztatás felügyeleti szakmai napot tartott Szekszárdon. A nyílt napot dr. Gábor Ferenc, a kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően a Nemzeti Adó és Vámhivatal részéről dr. Stefán Rihárt Péter ismertette, milyen bejelentési kötelezettségei vannak a munkáltatónak egy munkavállaló alkalmazása során, illetve milyen adójogi szankciókkal sújtható, amennyiben nem tesz eleget az előírt kötelezettségének. A következő előadóként Bíró Gyula, a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi osztályának szakügyintézője előadásában számos olyan tévhitet oszlatott el, amelyekkel hatósági ellenőri munkája során a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak részéről találkozni szokott a munkaviszonyt érintő szabályokat illetően. A közelgő iskolai nyári szünet adta az aktualitását Fata Moszberger Renáta foglalkoztatás felügyeleti szakügyintéző témájának, aki a diákok, fiatalkorú munkavállalók foglalkoztatásának szabályairól beszélt, majd Csató Csenge, az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadója mutatta be szolgáltatásaik széles palettáját. A nyílt nap személyes konzultációval zárult. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportja minden évben közösen rendezik meg a népszerű fülemülék és rigók éjszakája szekszárdi eseményét, amelyre ebben az évben május 22-én pénteken kerül sor. A részletekről dr. Kisernő kardiológus főorvost, szervezőt hallja.
8: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületünknek több évtizedes hagyománya, hogy az úgynevezett jeles napokat megünnepli az ország szerte. Ide tartozik a madarak és a fák napja tavasszal, vagy ősszel a Nemzetközi Madár Megfigyelő Nap, és jó pár éve ebbe a sorozatba kapcsolódott be az úgynevezett fülemülék éjszakája. Ez arról szól, hogy a legszebb hangú énekes madarunknak, a fülemülének a megfigyelése, ami általában esti órákban szokott énekelni, csattogó hangján, a magyar csalogánynak is hívták a madarat. És ez itt Szekszárdon is megfigyelhető, bokrosokban él, sűrű hajnövénytet közepette. A város egyik legnagyobb összefüggő zöld területe a kórházi park, amelyet ugyan az utóbbi években már jelentősen átalakítottak, és bokor irtásoknak is sajnos áldozatul esett, így a fülemüle az utóbbi években már nem fészkel ebbe a kórházparkba. De ugyanakkor van sok egyéb madár, főleg rigófélék, az utóbbi időben elszaporodtak az őrös galambok, pintyek és kisebb, nagyobb énekes madara. Így aztán a szekszárdi rendezvénynek a címét is már tavaly óta átalakítottuk fülemülék és rigók éjszakájára, és az idei évben ez e hét pénteken lesz. A kórházi kultúrterembe kezdünk két előadással, az év madaráról, ami az idejében az énekes rigó, és az év hüllőjéről lesz előadás, egy-egy 10 percben, negyed órával, és ezt követően a kórház parkban egy ilyen vezetett sétát tartunk az érdeklődő fiataloknak, idősebbeknek, amelynek során madár megfigyelés lesz, távcsövezés, madárhang hallgatás, és kifeszítünk egy-két madár befogó hálót, és a szerencsénk, ha azzal tudunk fogni énekes madarat, akkor meg is gyűrűzzük. Szintén a kórház parkban már évek ezelőtt kihelyeztünk 15 madárodút, amelyet több-kevesebb sikerrel elfoglalnak az énekes madarak, és azokat is ilyenkor le szoktuk ellenőrizni. Pénteki program délután 5 órakor kezdődik, és körülbelül 7 óráig fog tartani. Akit érdekel a természet és a madarak, szívesen látunk minden érdeklődőt.
7: Új fejezet kezdődhet a Sötétvölgyi Gyermektábor életében, tudtuk meg Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének Facebook oldaláról. Megkezdődött a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Tulajdonában lévő tábor felújításának előkészítése. A tervező már felméri az épületek állapotát, hogy egy átfogó fejlesztési koncepció készülhessen a teljes területre. Ez alapján lehet majd szakaszokra bontani és ütemezni a felújítást. Most első körben 195 millió forint elnyert pályázati támogatást tudnak a táborra költeni, és a további források előteremtése a feladat. A táborban közel 40 éve nem történt átfogó felújítás, miközben az országban egyre népszerűbbek és sikeresebbek a hasonló természeti környezetben működő szálláshelyek és rendezvényközpontok. Sötétvölgy adottságai kiválóak, gyönyörű környezet, nyugalom és rengeteg lehetőség rejlik benne. A cél, hogy a jövőben a tábor újra méltó helyszíne legyen gyermekprogramoknak, közösségi eseményeknek, táboroknak és rendezvényeknek, miközben megőrzik különleges természeti értékeit is. A város azon dolgozik, hogy Sötétvölgy ismét a szekszárdiak büszkesége lehessen. Számos programmal és koncerttel várja az érdeklődőket a hétvégi szekszárdi pünkösdi fesztivál, amelyről Varga Dalmát, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgató helyettesét kérdeztük.
9: Úgy gondolom, hogy ismét színes programmal várjuk az érdeklődőket a szekszárdi pünkösdi fesztiválra. Alapvetően ugye szombat, vasárnap és hétfőn, azaz május 23-24-25-én van a fesztiválnak a törzs napjai, de természetesen már a fesztivál előszobájában is várjuk programokkal az érdeklődőket. Ilyen egy Cserháti Zsuzsa Máté Péterest május 21-én csütörtökön 19 órakor, ami a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre, illetve pénteken, május 22-én már egy esti bulival, a The Platz Outdoor bulival kint a piac téren várjuk a bulizni vágyókat, itt DJ Pajero lesz az est főszereplője, úgyhogy itt meg is lehet kezdeni a jó kis pünkösdi bulikat. És akkor 23-án szombaton indul valójában a fesztivál. Azt el tudom mondani, hogy minden délelőtt gyermekprogramokkal várjuk a Béla Király téri színpadon kedves vendégeinket. Kezdtünk olyan gyermekzenekarokat meghívni, akik közkedveltek, populárisak, ilyen az Iszkiri zenekar, a Buborék együttes, illetve Kalap Jakab. Sok szeretettel várjuk a családokat minden délelőtt, de természetesen nem csak délelőttönként lesznek gyerekprogramok. Szintén mindegyik nap, tehát szombat, vasárnap, hétfőn népi játszóparkkal várjuk a családokat a Vármegye háza kertjében. Ez minden nap 10-től 18 óráig. ig elérhető lesz. A színpadi programokkal kapcsolatban még minden természetesen helyi zenekarok és nagyon sok fellépő meg fog jelenni a Béla Király téri színpadon, illetve a Vármegyeházán majd a Szekszárdi Gitárkvartett is, de az esti nagy fellépőket illetően annyit szeretnék elmondani, hogy szombaton 20 órakor Dániel Fi koncerttel várjuk a kedves közönségünket. Vasárnap TNT és Zanzibar koncert kerül megrendezésre, hétfőn pedig a Vétek együttes koncertjére várjuk majd az érdeklődőket, de természetesen azt javaslom, hogy a www.szekszárdagóra.hu-n a részletes programunkat mindenki tekintse meg, hiszen ott egyesével megtalálható minden program és minden időpont.
7: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg kis eséllyel zivatal. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon hajnalban 14, napközben 26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrész, FM 101.
0: Elmúlt dél, hivatalosan is megérkeztünk a nap második felében. A pünkösdi hosszú hétvég előtt sokan már fél szemmel a pihenést figyelik, de addig is maradjanak velünk, hiszen jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A pünkösdi hosszú hétvégén sokan indulnak kirándulni Tolna vármegye erdeibe, park erdeibe, vagy éppen a Gemenc környékére. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, ilyenkor különösen fontos odafigyelni a kullancsok elleni védekezésre. Magyarországon évente több mint 1000 ember betegszik meg kullancsok által terjesztett fertőzések miatt, ezért már egy egyszerű síta után is érdemes átvizsgálni a ruházatot és a bőrt. A szakemberek szerint egyébként egy meglepően egyszerű eszköz is sokat segíthet, egy hétköznapi ruhatisztító henger. Az erdészek tapasztalatai alapján a ragacsos felület hatékony

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Érdekes és sokakat érintő témával folytatódik az Egészség Szabad Egyetem programsorozata. Május 27-én szerdán délután 5 órától a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ csatárteremben várják az érdeklődőket a Tényleg azzá leszünk, amit eszünk című előadásra. Az est vendége dr. Csicsor János lesz, aki a bélflóra és a mikrobiom szerepéről beszél majd közérthető formában. Az előadás során szó esik arról is, milyen környezeti hatások gyengíthetik szervezetünk természetes egyensúlyát, és hogyan befolyásolhatja mindez egészségünket, közérzetünket vagy akár immunrendszerünket. Az ingyenesen látogatható Estházi asszony a Pócs Margit, a Mentál Higiénés Műhely elnöke lesz. A programhoz kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szekszardagóra.hu.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig jöjjön egy igazi klasszikus, amit, hogyha meghall az ember, rögtön eszébe jutnak a régi bulik, nyári esték és a gondtalan pillanatok. Péntekhez tökéletes választás szerintem. Már is érkezik Szes, aki garantáltan megmozgatja a hangulatot itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én kellemes hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
8: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az azbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 105.1.
10: A hét utolsó munkanapján járunk, 13 óra után, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, már fél lábbal a hétvégében, addig viszont még van egy kis időm. A The Cardigans segít ezen átugrani, ezt tőlük a Love Fool.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: pörögnek a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, miközben már a Júliákat, illetve a Ritákat köszöntöm. A Júlia név a latin eredetű Julianus névből alakult, jelen alakjában a Gyula és a Julius férfi nevek női párja, jelentése pedig ragyogó, Julius nemzetséghez tartozó. A Rita női név a Margit olasz alakjának, a Margaritának a rövidüléséből származik. Egyébként pedig vannak születésnaposaink, akik ünnepelnek, Naomi Campbell angol modell, például Szolnoki Péter magyar zenész, a Bombon énekese, Onodi Henrietta olimpiai bajnok magyar tornászunk, Novák Djokovic, a szomszédbeli szerb teniszező, Arturo Vidal chilei labdarúgó, Vecsei H. Miklós magyar színművész és Sallai Roland magyar labdarúgó is ma vágja a tortáját. Sok boldogságot kívánunk nekik. Aztán átlapozva az eseményekhez, azt látom, hogy 1867-ben kelt Kossuth Lajos híres nyílt levele, a Kasszandra levél, amelyben tiltakozott ugye a kiegyezés ellen. Aztán 1972-ben Ceylon elfogadott egy új alkotmányt és felvette a Sri Lanka nevet. 1993-ban pedig hat kötelezettség elleni konferenciát tartottak Budapesten. Az előadók között ott volt Jancsó Miklós, Konrád György, Darvas Iván, Bródi János, Berényi Dénes és Marza József is. Egyébként pedig a mai napon a biológiai sokféliség nemzetközi napja van, ehhez kapcsolódva pedig a Magyar Természet napját is ma tartják. Na hát csak mindent megtudtunk a mai napról, a folytatásról pedig annyit, hogy Dua Lipa és a Training Season, ezzel megyünk tovább mindjárt, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplatz Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa és a Training Season itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Első óránk már le is pörgött, szól az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, hát így bizony gyorsan telik az idő, jönnek a folytatásban is, előbb viszont a hírekből informálódunk, aztán a közlekedési infokat hozom, végül pedig Ellie Goulding dalával bulizunk tovább, Love Me Like You Do, ezzel megyünk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Szuperárak, szuper választék a CDA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
5: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Már itt is vagyok a legfontosabb útinfokkal, és mondom az állandó munkálatokat itt a környéken, méghozzá az M6-os autópályán aszfaltozás zajlik az M9-es, illetve az M6-os autópálya csomópontja és a Keselyűsi lefelhajtó között az országhatár felé tartó oldalon. A leálló sávot, valamint egy forgalmi sávot le is zártak 3 kilométeren keresztül. Aztán délfelé haladva a megyehatárnál híd és átereszi javítás, karbantartás zajlik. Ez az egyik útpályát érinti, méghozzá az országhatár felé tartót ez is, úgyhogy itt lezárták az egyik alagutat, és terelés van a szembe irányúságban. Itt Szekszárdon is vannak ilyen hasonló lezárások, például már a múzeum sarkától a Garai Gimiig nem lehet közlekedni egészen egyébként szerdától, hogyha eddig nem járt arra, akkor ne lepődjön meg, nem fog tudni átmenni egészen keddig, illetve a Mikes utca, a Csokonai utca és a Szent István tér közötti szakaszán már nem engedélyezett a parkolás, a zeneiskolát is le fogják zárni, zeneiskola OTP van közötti szakaszról beszélünk.

tájékozódni a szexárlagóra.hu oldalon, ma 16 órától pedig már a Bezeredi utcánál a tömbelső parkoló bejáratától a Bolt Partina ABC-ig tartó szakasz sem járható. Ezen kívül közelítek a városra, ahol azt látom, hogy hát megélénkült a forgalom az Újvárosi templomnál legfőképpen, illetve a

0: sokkal arra a gyalogos. Egyébként pedig bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek, na meg a közlekedés után már ugrunk is vissza a dalokhoz. Itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Ellie Goulding dalát hoztam. Ez a Live Milk idő.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvencei meg a tegnap slágerei ezek szólnak itt az Antriton szinte megállás nélkül, 14 óra derekán pedig meghoztam az időjárási információnkat, a hőmérők 24-25 fokot mutatnak, és az a helyzet, hogy itt most már egészen nyárias az időjárás, Szekszárdon az elmúlt napokban és a környéken is természetesen elég jó kis időnk volt, még az UV-sugárzásra is figyelni kellhet, talán már nem annyira, de azért a következő napokban is ez jellemző lesz. A hétvégére előre tekintve azért többnyire ez a derült, enyhén felhős, közepesen felhős idő lesz majd jellemző, 27-28 fok is lehet majd, és orra nyárias ruhát ajánl mellé az időkép. Szerencsére a pollenterhelés most nem kapott akkora szerepet, mint az elmúlt egy hónapban. Fenyőfélék, pázsitfűfélék vannak közepesen jelen a levegőben, egyébként amúgy nincs akkora terhelés. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, azért mindenképpen forduljon orvosához. Ezen kívül front nincs felettünk, úgyhogy ennek lehet örülni, a melegedés kicsit melegfronti tüneteket okozhat, migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás, ingadozás, ez mind-mind előfordulhat, de hát mondani se kell, hogy a napos idő egyébként jó hatással van a hangulatunkra, meg persze a közérzetünkre. Fontos erősíteni az immunrendszerünket, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére érdemes figyelni, illetve a szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztására is. Nem szabad azokat sem kihagyni, ahogy a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit sem szabad, mert hogy ezek jönnek a folytatásban. Ricky Martin énekel nekünk, ez lesz mindjárt a Maria, itt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legnagyobbakhoz érkezik Ricky Martin, aki nem csak hogy kétszeres Grammy díjas, de 4 Latin Grammy-vel is rendelkezik. A 98-as foci VB-re írt dalával lett híres, ami 60 országban is listavezető volt. A latin hangulat garantált, ez most tőle a Maria, itt a 105.1-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei meg a tegnap slágerei már le is pörögtek itt az Antriton, nagyon gyorsan jönnek a régiós térség legfontosabb hírei, 15 órakor Jolitól tudhatja meg ezeket, aztán természetesen hozom vissza a legnagyobbakat a folytatásban is. Demi Lovato indít majd, ez lesz a Cool for the Summer, nem menj sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
5: 30 éves a közszolgálati képzés, Európa legjobbjai között Lombárd Ádám. Napos, száraz, szeles lesz a szombat. Jó napot kívánok, Géci Adrien vagyok. 2026. május 22-én, pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Jogtalan elsajátítással gyanúsítanak egy helyi nőt. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Balcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel. Az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. A rendőrök a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értékeket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, amely során beismerő vallomást tett. Az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé. A napokban több paksi oktatási intézményben jártak a vármegyei rendőrök. A Munkácsy utcai Napsugár óvodában Ismerd meg a rendőrt címmel a rendőri hivatásról beszéltek a gyerekeknek. A Bezerígy általános iskolában baleset megelőzési előadást tartottak, ahol Bíró Ilona Mária rendőrzászlós és Vidács István rendőr törzsőrmester a biztonságos közlekedés fontosságát hangsúlyozva tartott elméleti és gyakorlati oktatást. A szakemberek elsősorban az iskolás korosztályt leginkább érintő gyalogos, kerékpáros és rolleres közlekedés veszélyeire hívták fel a figyelmet, hogy a közelgő vakáció valóban a pihenésről és a kikapcsolódásról szólasson. Az Atomenergetikai Múzeum idén már 10. alkalommal rendezte meg a Tellerede vetélkedőt, amelynek témája a kerékpár és az igen népszerű roller fizikai háttere volt. Értesültünk a múzeum hosszán kijutatott közleményéből. Ez a tekköröd volt a mottója a jubileumi versenynek, ahol a háromfordulós vetélkedő célja az volt, hogy a diákok saját tapasztalataikból kiindulva fedezzék fel a fizika törvényszerűségeit, és gyakorlatiasan közelítsék meg azokat. A május 19-én megtartott döntőn a 10 legjobb csapat mérte össze a tudását. A versenyzők tesztfeladatokat oldottak meg, valamint gyakorlati állomásokon bizonyították felkészültségüket. A Tellerede vetélkedő sikeresen elérte célját, hiszen még közelebb hozta a fizikát a diákokhoz, és maradandó élményt nyújtott minden résztvevő számára. Az eredmények első helyzet lett a Last Dance csapat, Steiner Iván, Csapó Kun, Réka, Nyulasi Bence, akik az energetikai technikum és kollégium diákjai. Második helyzet a Láncreakció csapat, Füredi Zoltán, Vadász Jászmin Anna, Krigler Bálint. Ők a Baranya vármegyei szakképzési centrum, Mohácsi Radnóti Miklós technikum és szakképzőiskola tanulói. Harmadik helyzet pedig a 3B csapata, Berki Botond, Hernádi Bálint, Sümegi Botond, szintén az energetikai technikum és kollégium diákjai. Gratulálunk a résztvevőknek! A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál keretében a tavalyi évhez hasonlóan idén is bemutatkoznak azok a helyi iskolák, óvodák, amelyekben a nemzetiségi munka folyik. Erről kérdeztük Töttös Gábort, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettesét.
6: A tavalyi évhez hasonlóan szerettük volna megszólítani a helyi csoportokat, mármint azokat az iskolákat, óvodákat, amelyekben nemzetiségi munka folyik, és természetesen a vármegyébe is szerettünk volna kitekinteni, meghívni olyan együtteseket, olyan formációkat, amelyek hosszú évek óta méltón képviselik a nemzetiségi hagyományokat. Ennek köszönhetően a szekszárdi általános iskolák közül a DNS, a Baka, a Babics és a Szent József iskola központ vállalta a fellépést, és az óvodák közül a Wunderland Kindergarten, ami ugye nyilván a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik, tehát nekik nagy választási lehetőségük nem volt, de örömmel vállalják természetesen ezt az alkalmat. Rajtuk kívül a Mözsi kórus fog még szerepelni, a Szekszárdi Mondshine kór, valamint a Gyönki néptánccsoport, nem német nemzetiségi néptánccsoport, és a Nagybányoki Glückauf német nemzetiségi néptánccsoportot várjuk.
5: Május 22-én pénteken rendezték meg a Csapó Dániel középiskolában a 30 éves a közszolgálati képzés jubileumi programsorozatot, amelyen a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság is részt vett. Komlósiné Kisanett szóvívő arról beszélt, hogy mit jelent a képzés a rendőrség számára.
7: Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a mai napon is részt vesznek a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola 30 éves rendészképzés programján. Ennek során kollégáimmal, illetve a rendészeti oktatási kiképzőközpont munkatársaival, a hadsereggel, a katasztrófavédelemmel, illetve a polgárőrök segítségével próbáljuk a gyerekekkel megismertetni azt, hogy mit is csinál egy rendész. Ez ugye a mindennapokban is a gyerekek életének a részét képezi itt a Csapó iskolában, ugyanis már 30 éve indult a képzés. A 30 év alatt közel 690 diák végzett itt a rendészek között, és a mai napig ezek közül a gyerekek közül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak az állományában közel 70-en dolgoznak. Mai napon ők is meghívást kaptak erre a rendezvényre, ugyanis a délelőtti gyerekprogramokat követően majd egy órakor egy ünnepélyes megemlékezés lesz erre az elmúlt 30 évre. Belügyminisztériumból is vannak itt, akik meglátogatják a rendezvényünket. Gulyás Michel is jelen lesz majd, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a képzéseit fogja reklámozni a gyerekek számára, és hát igazából az a fontos a mi számunkra is, hogy minél több rendészdiákot tudjunk kiképezni a jövő rendőrségi nemzedéke számára.
5: A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál kezdet előtt különleges kulturális eseménynek adott otthont városunk. Megnyílt a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár Blickpunkt online fotóversenyének alkotásaiból összeállított vándorkiállítás. A tálat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Wosinski Mór Múzeum közös rendezvényeként valósult meg, amely méltó módon kapcsolódik városunk gazda kulturális és nemzetiségi hagyományaihoz. A kiállított alkotások, a megnyitó tartalmas programja és az érdeklődők nagy száma is azt erősíti, hogy a németségnek nem csak 300 éves múltja van Magyarországon és Szekszárdon, hanem jelene és jövője is. A közösség értékei, hagyományai, kultúrája ma is élő részei városunk mindennapjainak, és fontos szerepet töltenek be Szekszárd közéletében. Wellinger Attila szekszárd polgármesterek köszönetét fejezte ki a szervezőknek és mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez az értékes kiállításhoz. A tálat minden látogatónak lehetőséget ad arra, hogy képeken keresztül is közelebb kerüljön a magyarországi németség sokszínű világához. Bátaszékváros önkormányzata megrendüléssel tudatja, hogy dr. Walter Ilona régész életének 87. évében elhunyt. Walter Ilona a Bátaszék Pro Urbe díjas kitüntetetje, aki az elismerését a bátaszéki Cikádori apátság feltárásnál végzett több éves önzetlen munkájáért, az apátsággal kapcsolatos tudományos publikációiért kapta, amelyekkel nagy mértékben hozzájárult Bátaszék hírnevének emeléséhez, valamint azért a munkáért, amit folyamatosan tett, hogy a bátaszéki romkert megvalósulhasson. Európa legjobbjai között Lombádám. Május 23-án rendezik meg a 10.000 méteres Európa kupát Olaszországban, ahol 30 ország legjobb hosszú távfutói állnak rajthoz. A szekszárdi sportközpont atlétája Lombádám idei meggyőző teljesítményeinek köszönhetően bekerült a magyar válogatottba, és képviselheti hazánkat a rangos nemzetközi versenyen. Ádám célja, hogy megjavítsa egyéni csúcsát, amely fontos állomás lehet a szabadtéri atlétikai Európa bajnokságra való felkészülésében. Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, az északkeleti északi szelet többfelé élénk erős lökésre kísérik. A minimum hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Szekszárdon és Vételkörzetben a hajnali 13 fokot követően 26 fok valószínű.
2: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
3: Készült a médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jolinak köszönjük a híreket, a ma kedvencé és a tegnap slágerei pedig már pörögnek is tovább itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, már csak egy óra van hátra a melóból, de mi Lovátó segít ebben. Pull for the summer, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

A ma kedvence, a tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton, a 15 óra derekán járunk, és hát a hétvége az a pünkösdi hétvégére esik, úgyhogy már mondom is, hogy mit lehet csinálni itt Szekszárdon, mert bizony pünkösdi fesztivál az elmúlt évek hagyományaihoz idén is lesz. Például holnap 10:30-kor az Iszkiri gyerekzenekar vár minden kisgyermekest a Béla Király téri színpadon, aztán 14 órakor majd a sportegyesületek és helyi csoportok is bemutatkoznak, de érkezik a Csurgózenekar, az Alice Cabrezben, orgonák éjszakáját is rendeznek a Művészetek házában, jön majd a szekszárdi gitárkvartett, köszöntőt mond természetesen Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, és 20 órakor Dániel Fi koncerttel zárja nagyjából a sort a délutáni program, az inkább estében nyúló pedig már 22:30-kor a Tom White Rockabilly Show-val kezdődik szintén a Béla Király téren, egész nap népi játszó, a régi korok játszóháza kicsiknek és nagyoknak lesz megint csak elérhető, aztán vasárnap is érkezik a Buborék együttes, a kicsik már velük kelhetnek, de a tücsökzenés színpad is előad, a TNT is érkezik hozzánk, a Bohemian Brass Band a Béla Király tére, valamint a Zanzibár zárja az estét, természetesen a bulik mellett. Hétfő pedig ugye munkaszüneti napra esik, úgyhogy Kalap Jakab 10:30-tól már a Béla Király téren a kicsikkel foglalkozik, aztán az ifjúsági fúvószenekar is érkezik, pünkösdölés lesz a Bartina Néptánc Egyesülettel, a Thinking Back is jön, a Vétek zárja majd a sor 19:30-kor, ez ugye már a hétfő este, és akkor készülünk a következő hétre. Egyébként a pontos programokról, leírásokról a szexellagora.hu oldalon tájékozódhat, én kívánok jó szórakozást, és természetesen a dalokhoz is a folytatásban, amik érkeznek hozzánk. A Backstreet Boys-i nekem mindjárt, ez lesz a Quit Playing Games, ne menj sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni, és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és a Quit Playing Games. Itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Pontot tehetünk a melós percek végére, 16 órához közeledve szól az Antritom a kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, a folytatásban is természetesen hazafelé is kísérem az úton. Kylie Minogue nekem majd elsőként, ez lesz a Can't Get You Out of My Head, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18. Daniel Fi, TNT, Zanzibár, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csak nem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 16 óra is elmúlt már, most már talán a hétvégében vagyunk. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei. Elsőként pedig Kylie Minogue énekel, csak hogy élvezzük egy kicsit a pihenést. Can't get you out of my head.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatot.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A legnagyobbak szólnak itt az Antriton, a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei, ezek közé pedig információkat hoztam, mert hogy pünkösdi hétvége előtt állunk, és ez azt is jelenti, hogy pünkösdi fesztivál van, amihez kapcsolódóan lezárnak bizonyos útszakaszokat itt Szekszárdon, és forgalmi rend változásokról hoztam pár információt, mert hogy már szerdától egyébként nem lehet használni a Szent István tér egészen pontosan a Mosinszky Mór Múzeum és a szekszárdi Garai János gimnázium közti szakaszát, de a Mikes utca, a Csokonai utca, a Szent István tér közötti szakasza is korlátozás alá esik már szerda késő estétől. Aztán ma éjféltől lép életbe a Liszt Ferenc zeneiskola és az OTP bank közötti útszakasz lezárása, de nem lehet majd autózni az August Imre utca és a Kiskorzó tér kereszteződésétől egészen az Arany János utca, valamint a Csokonai utca kereszteződéséig. Ezen kívül a Széchenyi utca kerül még lezárásra éjféltől, a Szent Gáli Gyula utca kereszteződésétől egészen a Volcskára áruház közötti szakaszon. Nyilván ide a megkülönböztető jelzést használó járművek és a menetrend szerint közlekedő autóbuszok is behajthatnak a taxitársaságok járműveivel együtt. A Béla Király teret és környékét érintő forgalmi rendváltozásokról csak annyit, hogy már 16 órától lezárták a tömbelső parkoló bejáratától a Volt Martina ABC-ig a Bezerédi utcai szakaszt, illetve a Várköz is majd lezárás alá kerül 21 órától másnap reggel hajnalig, és ez így folytatódik egyébként majd szombaton, valamint vasárnap is, tehát lezárják, és hajnalig nem oldják fel. Egy kis kellemetlenség, de egyszer-kétszer csak kibírjuk az évben, és akkor szórakozunk egy jót a pünkösdi fesztiválon, ahogy tesszük ezt a folytatásban is a legnagyobbakkal, Szakács Gergő és Rúzsa Magdi közösével például. Ez lesz a Kék a szívem, azonnal.
1: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Szuperárak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk: import sajt 1899 forint per kilogramm, sertészsír 1 kg 614 forint, tolletejföl 325 g 374 forint, fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint, mirelit hasább burgonya 1 kg 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza egy olyan dalhoz, amelynek szövegén elmélázva rájöttem, hogy igen, ez nagyot üt. Két zseniális énekes egy közös alkotásban csak jó lehet, gondoltam én, és nem, hogy jók, kiválók. Rúzsa Magdi és Szakács Gergő dúója szól itt az Antriton, ez a Kék a szívem.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy újabb órán vagyunk túl, pörög az Antrit a legnagyobbakkal, a ma kedvencei meg a tegnap slágereit követően. Most egy kicsit a hírekre fókuszálunk, informálódunk, aztán hozom is vissza a Dermo Kennedy dalát, amit nemrég újra felkapott a média. Ez a Kiss Me, a Antriton, a hírek után. So kiss me the way that you
1: would if we died tonight. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
7: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Az utolsó kanyart is bevettük, már csak 60 percünk van együtt itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig száguldanak tovább a folytatásban is. Dermo Kennedyvel indulunk, ez a Kiss Me!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi

0: Micsoda buli, micsoda dolog, a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton megállás nélkül, illetve most én megszakítom ezt a sort, mert hogy információkat hoztam a fecskék helyzetével itt Magyarországon. Mostanság megjelennek a fecskék, elkezdenek fészkelődni, de azért érdemes pár dolgot figyelembe venni. Az egyik és talán legfontosabb dolog, hogy a fecskefajok védettek, eszmei értékük 50 ezer forint, úgyhogy nem szabad illegálisan leverni a fészkeiket, mert az természetkárosításnak minősül. Na de mi van akkor, hogyha a postaládánkba költözik egy ilyen kis fecske család, ha még csak építik egyébként a sárból készült alapjaikat, akkor óvatosan el lehet még távolítani ezt a kezdeményt, és bezárni a bejáratot, hát már mint a postaládába tartó bejáratot. Ha pedig már benne vannak, akkor érdemes lezárni a postaládát, egy lapot kitenni a postásnak, hogy ne dobáljanak bele újságot, leveleket, mert ezek bánthatják a kis fiókákat, illetve a költési időszak alatt a fecskék majd elhagyhatják a fészküket, úgyhogy addig a postás ne zargassa őket. Mindenképpen érdemes vele beszélni, vagy tényleg egy lapot kihelyezni. Ha pedig nem szeretnénk, hogy beköltözzenek a postaládánkba, akkor érdemes egy olyan ládát felszerelni, amin van kis billenő fedél, és akkor azon nem tudnak bemászni, esetleg egy kis odút mellé rakni, vagy valahova egy fára, egy kerítésre, és akkor így tudunk nekik segíteni, sárhelyeket biztosítani, úgyhogy ez minden, amit megtehetünk. Ha pedig valami olyan helyre fészkelnek, ami útban van, akkor fecske pelenkákat érdemes felaggatni, lógatni a bizonyos fecske fészkek alá. Nyilván ez lehet egy deszkalap, ami felfogja magát az ürüléket, illetve hát könnyen tisztítható, és a fecskék is nyugodtabbak, ha nem kell a fészkek környékét annyit takarítaniuk, mint egyébként. Úgyhogy a rovarirtók bajnokairól beszélünk, nem szabad őket lenézni, egy nyár alatt akár 1-2 kg rovart is elfogyasztanak, főleg szúnyogokat és levéltetveket, ezért ők a természeti légirendőrsége, hát hagyjuk őket akkor, hogy tegyék a dolgukat. Mi is végezzük ezt a folytatásban, bullizunk tehát a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, ha már egyszer a hétvége kapujában állunk. Na Rexet énekel mindjárt, ez lesz a The Look, itt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az abba felvonulása után Svédországot a pop térképén tartó kettős érkezik most, akik itthon is nagy népszerűségnek örvendenek, hisz bár sosem oszlottak fel, és 2019-ig aktívak is voltak, létezett emlékzenekaruk. Ők nem más, mint a Rexet és a The Look, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Lepörgött utolsó közös 60 percünk is itt az Antriton, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit most én elengedem. A folytatásban jönnek ezek vissza, én viszont búcsúzom, holnap reggel már Anitával ébredezhet, vasárnap pedig a magazin műsorunk is érkezik, amelynek a vendégeiről holnap délután rántjuk le leplet Facebook oldalunkon, ha pedig lemaradna, vagy lemaradt a korábbi beszélgetésekről, akkor YouTube csatornánkon visszahallgathatja azokat, érdemes minket ott is követni, meg persze a közösségi média oldalainkon. Én egyelőre megyek, hétfőn találkozunk újra délben, akkor várom majd, addig is további jó szórakozás, szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szuperárak, szuperválaszték a CDA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogramm. Sertészsír 1 kilogramm 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogramm 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplatzba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a Tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magas parton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Rádió Andrét időjárás.
6: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit, FM 101.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi Piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete 779.800 forint volt, a nettó átlag kereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reál kereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője, Hantosi István az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000-en érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrárterca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Bence és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Andrit!

0: Rádió Andrét. Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Miért hallgatna budapesti rádiót?
0: Ha van szexárdi is.
1: Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.